0: 对对对，上铺。
1: 上铺。106 volt drop, 106 volt drop. Carlton Academy bleeding. Traumatic injury.
2: 24-0.
1: 3-0. Clear.